0: Next bhajan will be, or prayer we would say, Jota se Jota Jagavo.
1: A következő bhajan Jota se Jota Jagavo, ami egyfajta ima.
0: In flame the heart, the light of my heart with your flame.
1: Az én szívemben a láng, a te lángod.
0: Thy light should vanish the darkness.
1: A fényed szüntesse meg a sötétséged.
0: Please, Sadhguru, bring light into my heart.
1: Sadhguru, hozz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet, gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me, flame in me.
1: Ébreszt fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind my the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this shakti.
1: Ébreszt fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlighten my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem a fényeddel.
0: This flame in my heart never was growing.
1: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
0: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
1: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
0: Please unite the light of my heart with yours.
1: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki.

0: Next bhajan will be Mera Satguru Dio Isharo.
1: A következő bhajan címe Mera Satguru Dio Isharo.
0: Through the teaching of my Satguru,
1: a Satgurum tanításainak a segítségével,
0: I am now aware of my true self.
1: Most már tudatában vagyok valódi önvalómnak.
0: Like oil in the seed,
1: mint ahogy az olaj a magban,
0: fire in the wine,
1: a tűz a borban,
0: fragrance in a flower,
1: az illat a virágban.
0: Like this, my true self,
1: az valódi önvalóm, valódi lelkem,
0: is all with one,
1: mindennel egy.
0: I am the temple,
1: én vagyok a templom,
0: and I am the God in the temple,
1: és én vagyok az Isten a templomban,
0: and also the priest in the temple I am,
1: és a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrim bitch on pilgrimage.
1: Én vagyok az zarándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the sumaran.
1: Én vagyok a sumaran.
0: And navda bhakti.
1: És a bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a nap fénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És fény.
0: I am. You are me, and I am you.
1: Én te vagyok, és te vagy én.
0: We are not separated.
1: Nem vagyunk elválasztva.
0: Swami Deep says, this is the essence of the Gita and all holy scriptures.
1: Swami Deep azt mondja, ez a lényege a Gitának és az összes szentiratnak.
0: So that is what we know.
1: Ez az, amit tudunk, és
0: we are not separated.
1: Hogy nem vagyunk elkülönültek.
0: We are one.
1: Egyek vagyunk.
0: One with the highest self.
1: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
0: All is one.

0: One with the highest self.
1: Minden egy, a legmagasabb lélekben egyesül.
0: This is to be realized.
1: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: Now we will have again in English language bhajan or yes from Swami Vivekananda.
1: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
0: Strength is life and weakness is death.
1: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
0: So pull yourself together.
1: Tehát kapcsold magad össze.
0: And give what you have.
1: És adj bele mindent, amit van.
0: All powers lie within you.
1: Minden erő ott él benned.
0: So start to rise up now.
1: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
0: And work it out.
1: És dolgozd ki.
0: We want strength of mind.
1: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
0: Of the will.
1: Az erő, az akaratot.
0: Muscles like iron.
1: A mester olyan
0: muscles like
1: az,
0: iron.
1: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
0: and
1: a
0: nerves
1: vas,
0: like steel.
1: És az idegek pedig, mint az acél.
0: A handful of such people.
1: Az ilyen ember.
0: They will change the world within no time.
1: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
0: And I think we have this power, we have this strength.
1: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
0: And the world is searching this.
1: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
0: So with our practice we will radiance this beauty, this strength of the self.
1: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
0: And help all other people.
1: És segíteni tudunk a többi emberem.
0: Keep meditation and high ideals.
1: Tartsd meg a meditációt és a magas rendű gondolkozást.
0: Always face the devil, never show him your heels. Face the devil.
1: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
0: That means inside, no?
1: Ez jelenti azt, hogy belülről.
0: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
1: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
0: Not to put it somewhere behind.
1: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
0: And then we will be free.
1: És akkor szabadok leszünk.
0: We will dissolve it.
1: Akkor feloldjuk ezt.
0: With our mantra.
1: A mantránk révén.
0: And then we will become a man of infinite strength.
1: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
0: So play your game.
1: Tehát játszd a játékod.
0: Our life.
1: Az élet játékát.
0: Never take things too real.
1: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
0: Your own true nature.
1: Gondolj a saját valódi természetedre.
0: It must reveal.
1: És azzal uralni tudod.
0: So this what is happening outside, it is not the reality.
1: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
0: Let there be always flowing.
1: Hadd legyen mindig áramlás.
0: The flowing of stream of consciousness.
1: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
0: And there we are strong.
1: És akkor erősek leszünk.
0: And to come there.
1: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
0: Without fire, you will never get higher.
1: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
0: We have to face it inside.
1: Ezt belül kell feléleszteni.
0: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
1: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
0: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
1: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
0: And then I will be free.
1: És akkor szabad leszek.
0: Keep this fire burning.
1: Tartsd életben ezt a tüzet.
0: And then we will reach the goal within no time.
1: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
2: Dipnarim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanandha Shapalama Swami Vashmanji Gurudeva ki jai.

0: bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love this satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation.
0: És hogyha mind fel fog oldulni a meditációban.
1: Let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma.
0: A többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking.
0: És hogyha a világhoz való kötődés elszakad.
1: So let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra soham.
0: Ismételni fogom a soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Bhajan.
1: Next Bhajan, Itnatu Karana Guruji. Guruji.
0: Itanato Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart

0: should be the place of it should be your palace.
1: A szívem hadd legyen a te palotád.
0: My heart is longing for this.
1: A szívem vágyik erre.
0: Please come quickly and give me your darshan.
1: Kérlek, gyere és hadd láshassalak.
0: Through the nectar of your words,
1: a szavaid nektárja,
0: we can see the form of the highest.
1: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
0: Your words will come down and purify all sorrows.
1: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
0: Please come quickly.
1: Kérlek, gyere gyorsan.
0: Give me your darshan.
1: Hadd láthassalak.
0: When I will touch your lotus feet,
1: ha megérinthetem lótusz lábadat,
0: all sorrows will be rooted out by the roots.
1: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
0: When I touch your feet, I can see, I can recognize my atma.
1: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
0: Please give me your darshan.
1: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
0: To repeat your holy name is so uplifting.
1: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
0: This is the essence of all meditations.
1: Ez minden meditáció lényege.
0: The world cannot offer this.
1: A világ nem tudja ezt megzavarni.
0: Swamiji said to this, the world is boring.
1: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
0: Please come quickly and give me your darshan.
1: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
0: All the glory for the masters. We sing, we are singing.
1: A mesterek dicsőségét énekeljük.
0: When we are doing this,
1: miközben ezt tesszük,
0: we will not have to come back into this world of ignorance.
1: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
0: Ajahn Ramji was getting liberation in this way.
1: Ajahn Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
0: Please come and give me your darshan.
1: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: a rossz minőségeket is.
1: And also what we can, how we can change.
0: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
1: All is written there.
0: Minden ott van.
1: So when I face some problems in me,
0: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
1: I can look into that book.
0: Megnézhetem a könyvben.
1: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
0: És ott megtalálom, ott áll az, az, ami miatt szenvedek.
1: And how I can change.
0: És hogy hogyan változtathatom meg?
1: We are always getting now blessing from this guy.
0: Most ismét áldást kapunk
1: you
0: az égből.
1: You see, there is rain coming. It's blessing.
0: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
1: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
0: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
1: When you will be with your Gurudev and you will follow his words,
0: amikor Gurudevával vagy és követed a szavait,
1: we will be one with ourselves.
0: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
1: Then we are free from this circle of birth and death.
0: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
1: And united with the highest self, with God.
0: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
1: That we started.
0: Ezt elkezdtük.
1: When we became disciples.
0: Amikor tanítványok lettünk.
1: And there was in us this wish very strong.
0: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
1: Yes, we want to reach that.
0: Igen, el akarjuk érni ezt.
1: And now we will do step by step.
0: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
1: When our mind has accepted the guru,
0: amikor az elménk elfogadja a gurut,
1: you will never praise another one.
0: Soha nem fogsz más valakihoz kezd imádkozni.
1: Because he is the form of God.
0: Mert ő Isten formája.
1: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
0: Tehát az arándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.
0: Unconditional love.
1: Feltétel nélküli szeretettel.
0: Wisdom.
1: Bölcsességgel.
0: This is our true nature.
1: Ez a valódi természetünk.
0: And everything what we are liberating from us, these problems.
1: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
0: It's like a shadow which will dissolve.
1: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
0: And it's bringing nearer us to ourselves.
1: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
0: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
1: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
0: Everything what I dissolve, then I understand better.
1: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
0: Like cleaning a dirty glass.
1: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
0: I can better look through.
1: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
0: Like that it is.
1: Így van ez.
0: Next bhajan is Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
1: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
1: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
0: And here Paramahamsa Swami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
1: Ebben a bhajanban Paramahamsa Swami Matavananji dicsőíti mesterét Sri Mahaprabhujit.
0: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
1: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
0: The light in the universe.
1: A világegyetem világossága.
0: And impossible things he can make possible.
1: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
0: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
1: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.
0: And he will give us wisdom.
1: Bölcsességet fog adni nekünk.
0: All that what we need.
1: Mindent, amire szükségünk van.
0: He will give us this light of the Atma.
1: Megadja nekünk az Atma fényét.
0: And in the meditation he will show us what we can reach with the practice of yoga.
1: És a meditációban megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit a joga gyakorlással elérhetünk.
0: We will also get worldly success.
1: A világban is sikeresek leszünk.
0: Because nobody in his shelter has to be hungry.
1: Mert aki az ő védelme alatt áll, az a közül senki sem lesz éhes.
0: When we are really honestly from our heart are believing in him,
1: amikor valóban őszintén a szívünkből hiszünk benne,
0: he can make us the king
1: akkor,
0: of all.
1: Akkor a mindenség királyává tehet minket.
0: But it must be honestly.
1: De ennek őszintének kell lenni.
0: And he will also help us that we are in the beauty of mind and words, thoughts and words.
1: És segíteni fog bennünket abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
0: He will take away all sorrows.
1: Minden bánatunkat eltávolítja.
0: And through his mercy we will reach the aim.
1: Kegyelme révén elérjük a célt.
0: And maybe there are problems.
1: Lehetnek problémák.
0: But that makes us stronger.
1: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
0: He will give us mental strength.
1: az elmerejét adja nekünk.
0: And lead us to success.
1: És a sikerhez vezet bennünket.
0: All what we will do in his name,
1: minden, amit a nevében teszünk,
0: will be successful.
1: Sikeres lesz.
0: He is protector.
1: Ő a védelmező.
0: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
1: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükséglete, önző vágyai.
0: And the direct way to him is true love.
1: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
0: And Holy Guruji said, I'm the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
1: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
0: And our practice will be successful with our devotion.
1: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
0: Szabakucs Devadatta.

0: Next bhajan will be Sri Kaka Bhattisi.
1: A következő bhajan a Sri Kaka Bhattisi.
0: It is Hari Guruji was writing and with letters of alphabet bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is, of course, going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékezz Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the Supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez, karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D, mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: N, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencséd kapuját.
0: V, why, yeah?
1: A why betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it, this bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: következő bhajan címe Mana Ratanam.
1: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
0: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
1: Use this possibility what you have in your human body.
0: Használd ki ezt a lehetőséget, ami az emberi testben van.
1: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
0: Minden szentíratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes félelmedet, az összes kételyedet, az összes illúziót.
1: All pilgrimages, all places at the Guru feet's lotus feet, at the Gurudev's lotus feet.
0: Minden zarándokhely a Guru lótus lábainál van.
1: Through his mercy we will be able to cross the Maya.
0: Az ő kegyelme révén kelhetjük át a Maya óceánját.
1: The boat for this is satsang.
0: A hajó pedig a satsang.
1: To be with people together talking about truth.
0: Együtt lenni másokkal és az igazságról beszélni.
1: Again we are getting blessing.
0: Ismét áldást kapunk eső formájában.
1: All his words are always from with deep meaning.
0: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
1: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
0: A Guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
1: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
0: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
1: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
0: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
2: Siddhiptane Bhagavan ki jai. Sisivishangundashvaparamasvami mahasvananji Gurudeva ki jai.

0: Next bhajan will be the praising of the land India. Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
1: Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
0: Mahaprabhuji was incarnating in this land, in this country.
2: Mahaprabhuji ezen a földön, ebben az országban inkarnálódott.
0: He is the benevolent for the whole world, the ocean of luck of bliss.
2: Ő a szerencse és az áldás óceánja, aki az egész világ számára hasznos.
0: Many saints have living here, many high dignities.
2: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
0: Politicians, other leaders.
2: Politikusok és más vezetők.
0: They have lived and worked in this country, in Bharat.
2: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
0: The Himalaya is the head of India.
2: A Himalaya, India feje.
0: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
2: A Himalaya csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
0: Ganga and Yamuna, these holy rivers are washing the feet of India.
2: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
0: Compared with the sky, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
2: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
0: All gods honoring the land of India.
2: Minden Isten India földjét dicsőíti.
0: Beauty of this land.
2: Ennek a földnek a szépségét.
0: This beauty is bigger than the oceans.
2: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
0: Jadan is the temple, the gate to God. From God to this world.
2: Jadan
0: is the temple.
2: Jadan a templom.
0: The gate.
2: Ami a kapu.
0: From God to this world.
2: Istentől ebbe a világba.
0: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
2: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
0: My thousands pranams to this country, India.
2: Ezerszer köszönetem Indiának.
3: Siddhip Narayan Bhagavan, Ki Jaya. Siddhi Vishwanatha Parama Swami Ashwanji Gurudeva, Ki Jaya.

0: Very quickly, time was running.
1: Ma az idő csak úgy szaladt.
0: And we will chant again Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
1: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
0: To praise our Guru Dev.
1: Hogy köszöntsük a mesterünket.
0: That he could find us.
1: Hogy megtalálhatott bennünket.
0: And leading us and protecting us.
1: Hogy velünk él, és vezet minket, és védelmez minket.
0: Since so many years.
1: Annyi éven át, annyi év óta.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: Out of the depth of our heart.
1: Szívünk legmélyebb részéből.
0: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Deep Bhagwan, ki jai. Sisi Vishwakunda Shaparaman Swami Mahashwanji Gurudeva, ki jai. Juga.

0: Under airports, you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India, already an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskéket ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
1: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.

0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too.
1: Oda mehetsz, miért ne vennél részt benne te is kosztümök?
0: So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is a spiritual culture.
1: A második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So the atma, what we call atma, you know all very well. The soul is not atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem átma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life. We are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jivad és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this maya, samsara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A maya, samsara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nitya.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszta.
0: Nirakar, formless.
1: Forma nélküli.
0: Niranjan, spotless.
1: Szeplőtelen.
0: No any weapon can kill.
1: Fegyver nem tudja elpusztítani.
0: Try to shoot in the sky bullets, and after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
1: Lövöldözz puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is the hole. There is nothing.
1: Nincs ott semmi, eltűnt.
0: So if there is nothing,
1: és ha nincs ott semmi,
0: why we call sky?
1: Akkor minek hívjuk égnek?
0: Why we don't give the name is nothing?
1: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
0: But still we do give particular name.
1: Mégis adunk neki nevet.
0: Akasha, Sunyakasha.

0: The universe, the sky, the space.
1: Világegyetem, ég, tér.
0: So it's atma, jivatma, consciousness,
1: tudat, egyebek.
0: Neither fire can burn.
1: A tűz sem égeti.
0: We can make big fire.
1: Nagy tüzet rak. Nézd meg, hogy leégette az ég.
0: It's not burned.
1: Nem égett le.
0: So atma is known as unborn.
1: Az átma nem született.
0: And it is there, and that is the Shiva.
1: Ott van, és ő a Shiva.
0: That's why that it has no father and mother.
1: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
0: It is he himself.
1: Ő maga van.
0: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
1: A Mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called Mahapralaya.
1: Ettől Mahapralaya.
0: Mahadev, Mahashiva, and the Maha is Shiva.
1: Maha, maga Shiva.
0: And only one mantra is called Mahamantra.
1: Csak egy Mahamantra van.
0: It's called Mahamrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: A többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Mahamrityujay Mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So, a time of the Mahapralaya,
1: a Mahapralaya idején,
0: there is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake,
1: nagy földrengés,
0: flood,
1: árvíz,
0: fire,
1: tűz,
0: etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Sunyakash.
1: És akkor csak Sunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down,
1: miután minden újra lenyugodott,
0: everything is purified,
1: minden megtisztult,
0: everything is distilled,
1: minden megfilterezett, megszűrődött,
0: pure,
1: tiszta.
0: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
1: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
0: Nad Omkara. So then srashti ki rachna, srashti means this creation.
1: Srashti a teremtést jelenti.
0: Rachna means to create.
1: Rachna teremteni.
0: So he becomes again the creator.
1: Ő lesz újra a teremtő.
0: Who?
1: Ki?
0: That atma.
1: Az atma.
0: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
1: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
0: So Shiva has many names. Sadashiva, Ma, Mahadev.
1: Sok neve van Shivanak.
0: Shambhu. There's a name Shambhu.
1: Egyik neve Shambhu.
0: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
1: So Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
0: So it is he again awakes.
1: Újra felébredő.
0: His energy, he is manifesting now.
1: Az ő energiája manifestálódik.
0: How?
1: Hogyan?
0: As we all. We all.
1: Úgy, ahogy mi mindannyian.
0: All birds.
1: Minden madár.
0: All animals.
1: Minden állat.
0: All trees.
1: Minden fa.
0: Water.
1: Víz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Air.
1: Levegő.
0: Vegetation.
1: Vegetáció.
0: That is his manifestation.
1: Ez az ő manifestációja.
0: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
1: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
0: who are you?
1: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
0: He said,
1: azt mondta,
0: Arjuna, don't try to ask me this.
1: Arjuna, ne kérdezd ezt.
0: You are limited one.
1: Te korlátozott vagy.
0: And remain in your limit.
1: Maradj a korlátaidon belül.
0: Follow the traffic rules.
1: Kövesd a közlekedési szabályokat.
0: If you

0: don't respect the traffic rules,
1: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
0: then you will be punished.
1: Akkor megbüntetnek.
0: Or can accident happen, can be killed.
1: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
0: So stay within your limitation.
1: Úgy maradj a korlátaidon belül.
0: If you go out of this, you are lost.
1: Ha ezeket túlléped, elveszel.
0: So this principle,
1: ez az alapelv,
0: which is divine law,
1: ami az isteni törvény,
0: but Arjuna said, but still, how should I know?
1: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
0: Again he said,
1: újra azt mondta,
0: which Mahaprabhuji also told
1: Guruji. Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott.
0: You can digest everything very easily.
1: Mindent könnyen megemésztesz.
0: But the truth is very hard to digest.
1: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
0: Because there you will fall out then.
1: Mert akkor kipottyansz.
0: So search that truth as a Shiva consciousness.
1: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
0: So he manifests his light as Shiva.
1: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
0: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
1: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
0: And he saw.
1: És megmutatja.
0: Everything.
1: Mindent megmutat.
0: Even the devils.
1: Még az ördögöket is.
0: Everything.
1: Mindent.
0: Arjuna lost his nerves.
1: Arjuna elvesztette.
0: And said, quickly, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
1: A nyugalmát, és
0: mondta, I love that form.
1: Gyorsan, gyorsan, Krishna, tér vissza.
0: Arjuna tried to close his eyes.
1: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
0: So you can close your eyes.
1: Becsukhatod a szemed.
0: But you can't close eyes in front of the God.
1: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
0: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
1: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
0: Is dwelling in your inner space.
1: Belső teredben lakozik.
0: You can't run anywhere.
1: Nem tudsz elfutni előle.
0: There is no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
1: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
0: And you said, oh my God.
1: És azt mondod, Úristen.
0: Oh my God.
1: Úristen.
0: And he said, yes, I am here.
1: És azt mondja, igen, itt vagyok.
0: No way.
1: Nincs lehetőség.
0: So Krishna again he closed his maya.
1: Krishna becsukta májáját.
0: Arjuna said, thank you.
1: Arjuna megköszönte.
0: Otherwise Arjuna said,
1: másképp.
0: I will be entitled to go to the mental hospital.
1: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
0: And there is also no treatment.
1: És ott sem kezelnek.
0: So don't try to know what you don't know.
1: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
0: And try to remain what you are.
1: És próbálj az maradni, ami vagy.
0: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
1: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
0: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
1: Amikor Shiva elkezdi a tandav nritját, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
0: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
1: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nritját végezze.
0: No. No.
1: No.
0: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
1: Az ő tandav nirtyája a Mahapralaya.
0: So we wish that he's coming nicely.
1: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
0: He may dance with his damru.
1: A damrujával táncolhat.
0: But not tandav nirtya.
1: De nem tandav nirtya.
0: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
1: Svayambhu Shiva benned van.
0: You are the manifestation.
1: Te vagy a megtestesülés.
0: All creatures are manifestation.
1: És minden teremtmény.
0: That Atma inside.
1: Az az Atma benne van.
0: That light of the Supreme.
1: A legfelsőbb fénye benne van.
0: And when this Mahapralaya.

0: comes.
1: És eljön a Mahapralaya.
0: Then again becomes one. The spiritual bhakta souls and saints comes to Parabrahma Shiva.
1: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
0: And rest will sink down like one layer, dark layer.
1: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
0: And that will be again used for next.
1: Amit újra hasznosítanak.
0: Krishna.
1: A következő teremtéshez.
0: So after Mahapralaya.
1: A Mahapralaya után.
0: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe.
1: Srishti Rachana érdekében.
0: All objects in universe.
1: Világegyetem megtestesülése érdekében.
0: Minden. Even the Surya, this Surya what we see will be finished.
1: Test, még a nap Surya is megszűnik.
0: That not anymore. It will split, nem, explode. Nem
1: lesz. Szétrobban, kettetörik.
0: And in heat of that,
1: és ebben a hőben,
0: will become Mahapralaya.
1: Lesz a Mahapralaya.
0: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
1: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
0: And he wrote me the letters.
1: És levelet írt hozzá.
0: So I printed these letters and translated in English.
1: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
0: So and I printed in his own handwritings.
1: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
0: And his picture.
1: És a képét.
0: Where he said.
1: Amikor azt mondja.
0: To come to the Brahmaloka.
1: Ahhoz, hogy a Brahmalokába
0: eljuss. The door is through this sun.
1: A napon keresztül van a kapu.
0: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
1: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
0: If he let you go in or not.
1: Ő dönti el, hogy beenged-e vagy nem.
0: And you know, he writes in that little booklet.
1: És ebben a kis könyvben azt írja.
0: That Krishna is called Natkata.
1: Hogy Krishnának Natkata a neve.
0: Natkata means a very vivid child.
1: A Natkata azt jelenti, hogy élen kisgyermek.
0: And he used to meditate on Krishna.
1: Ő Krishnára szokott meditálni.
0: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
1: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
0: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
1: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
0: And Krishna did.
1: És Krishna betartotta.
0: Did you read this book?
1: Olvastátok ezt a könyvet?
0: And who did not read should read.
1: Aki nem olvasta, olvassa.
0: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
1: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
0: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
1: És Swayambhu Devapuriji.
0: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
1: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
0: But don't go outside and I'm Swayambhu.
1: De ne menj így ki ezt hirdetve.
0: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb. And there's be a very beautiful coffee house. People are meeting and said, "I am Swayambhu."
1: Nem menjen a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
0: And everybody says, "I am Swayambhu."
1: És mindenki azt mondja, hogy
0: Swayambhu vagyok. All Croatian begins to say, "I am Swayambhu."
1: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: They will say, "Oh God."
1: És a többiek azt mondják, "Úr Isten."
0: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
1: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu.
1: És amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy.
0: Then you are Swayambhu, you don't need to introduce yourself.
1: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
0: For example, how?
1: Például hogyan?
0: Morning sun is rising.
1: Reggel felkel a nap.
0: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
1: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
0: Sun doesn't give his introduction.
1: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
0: And we are not the sun.
1: Mi nem vagyunk a nap.
0: We are only the mastic.
1: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
0: And when the bright sun is shining.
1: És amikor a fényes nap süt.
0: And we put the matchstick and tell to sun, look, I'm light also.
1: És felemeled a gyufaszállat, nézd, én is fény vagyok.

0: Don't go against this Guru Vakya.
1: És nem menj szembe a Guru Vakyával.
0: Otherwise you don't know when you will fell into the darkness.
1: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
0: in Mahapralaya.
1: Sötétségben.
0: Then how many yugas and yugas?
1: A Mahapralayában yugák van.
0: And I don't know what kind of suffering is there.
1: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
0: Again, that Svayambhu appears.
1: Megjelenik Svayambhu.
0: And he creates different systems.
1: Különböző rendszereket alkot.
0: And then Brahma, so Vishnu.
1: Ott van Brahma, Vishnu.
0: So the Vishnu have got a duty.
1: Vishnunak van kötelessége.
0: To take care of everyone.
1: Hogy mindenkire vigyázzon.
0: Maintained. Managing director.
1: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
0: So Krishna is a managing director.
1: Krishna az ügyvezető igazgató.
0: And Brahma is the production manager.
1: És Brahma pedig a gyártási vezető.
0: And Shiva is controller.
1: És a Shiva controller.
0: Observer.
1: A megfigyelő.
0: So it means Bhagwan Vishnu every yuga appears.
1: Bhagwan Vishnu minden yugában megjelenik.
0: But Shiva is still observing.
1: De Shiva még mindig figyel.
0: In the controlling in better way.
1: Uralja jó módon.
0: Is the saints.
1: Ők a szentek.
0: Nitya avatara.
1: A nitya avatara.
0: So in every yuga,
1: minden yugában,
0: there is nimit avatara Vishnu.
1: Van nimit avatara Vishnu.
0: And nitya avatara the saint.
1: Nitya avatara a szentek.
0: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
1: Előttem mennyi nitya avatara ül?
0: When I want to come through this door,
1: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
0: and I say, my God, so many nitya avataras.
1: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
0: How will I pass through this crowd?
1: Hogy megyek át ezen a tömegem?
0: So simply I went other side and came in.
1: Egyszerűen kimentem és utána visszajöttem.
0: So if you are, then you have to show it.
1: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
0: How?
1: Hogyan?
0: Through your behavior.
1: A viselkedésed révén.
0: Through your kind humbleness.
1: A jóságod, alázatosságod révén.
0: Your inner mercy.
1: Belső könyörületed révén.
0: Every heart is a mercy.
1: Minden szívben könyörület van.
0: And through your understanding.
1: És megértésed révén.
0: Every single word of education.
1: Minden egyes tanult szó.
0: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
1: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
0: Or we can turn everything into the negative.
1: Vagy mindent negatívba fordíts.
0: When you become and you come to the list of nitya avatara,
1: hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját,
0: it's not easy.
1: Az nem túl egyszerű.
0: Not changing dress.
1: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
0: Not changing the faith.
1: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
0: But changing inside.
1: Ott belülről változni kell.
0: Be there.
1: Ott kell lenni.
0: If someone needs you.
1: Hogyha valakinek szüksége van rád.
0: Like a tree.
1: Mint egy fa.
0: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
1: Ami teremtmények milliónak ad hajlékot.
0: Big banyan tree.
1: Nagy banyan fa.
0: You know how many small to small creature, till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
1: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
0: So that we have to become.
1: Ilyennek kell lennünk.
0: But when it is too much.
1: De ha túl sok.
0: Then again, Trinetra of Shiva.
1: Akkor Shiva Trinetrája.
0: Trinetra means third eye one.
1: Trinetra a harmadik szemű.
0: Triambakam, that third eye one.
1: A harmadik szemű, három szemű.
0: That time he stands up and says, enough.
1: Ő feláll, azt mondja, elég.
0: He doesn't get angry quickly.
1: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
0: But he gets up and tandavs the tear.
1: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
0: Finished.
1: És akkor vége.
0: So don't let come this tandav nritya in your heart.
1: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedben
0: jön. Don't let come the tandav nritya in your house.
1: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
0: Means
1: ez azt jelenti,
0: don't create disharmony in the family.
1: Ne

0: teremts diszharmóniát a családban.
1: You are only two, husband and wife.
0: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
1: And every night you have tandav nritya.
0: És minden este megy a tandav nritya.
1: She throws the pillow.
0: A feleség párnát
1: hajigál. And you throw the socks.
0: Te zoknit hajigálsz.
1: And she throws the shoes.
0: Ő cipőt dob.
1: And you throw the iron.
0: Te vasat, vasalót.
1: Ironing.
0: A vasalót.
1: You know. How many people have in the sleeping room tandav nritya?
0: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
1: One kicks out and close the door.
0: Az egyik kilökje, a másikat rázárja az ajtót.
1: Or you are only few people.
0: Vagy kevesen vagytok.
1: 4, 5, 3. And you had tandav nritya in the house.
0: És a házadban megy ez a tandav nritya.
1: You are not that Shiva.
0: Akkor nem vagy Shiva.
1: So, now, our manifestation
0: megtestesülésünk
1: is in this life.
0: Ebben az életben.
1: We create the srishti.
0: A srishtit teremtjük.
1: Jesi drashti, vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
0: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
1: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
0: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
1: But this jivatma,
0: de ez a jivatma,
1: who is connected with atma,
0: amely az átmával van kapcsolatban,
1: finally will say, now is enough.
0: Végül azt mondja, elég.
1: Ask thyself,
0: kérdezd magad,
1: how much did you misuse your body?
0: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
1: Doesn't matter in which way.
0: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
1: How much did you care about your body?
0: Mennyit törődtél a testeddel?
1: Eating, drinking.
0: Evés, ivás.
1: Overeating.
0: Túlevés.
1: Alcohol.
0: Alkoholfogyasztás.
1: Drugs.
0: Drogok.
1: And many different things.
0: És egyebek.
1: Finally, jivatma said.
0: Végül a jivatma azt mondja.
1: For this body is better to have now mahapralaya.
0: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
1: And tandava comes inside.
0: Tandava bejön.
1: Then many diseases come.
0: És ezzel jönnek be a betegségek.
1: And slowly body is sinking.
0: És lassan lesüllyed a test.
1: Jivatma will go out.
0: A jivatma kimegy belőle.
1: With the karma.
0: A karmákkal együtt.
1: And this body will sink into the earth.
0: És a test a földbe süllyed.
1: Or become ash.
0: Vagy homolesz.
1: And flow in the water.
0: És belefolyik a vízbe.
1: Nowhere.
0: Sehova.
1: What your relation remained?
0: Milyen kapcsolatod maradt?
1: To other relation.
0: A többiekhez.
1: For what you were angry.
0: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: Pity.
0: Kár.
1: You wasted your beautiful yuga of creation.
0: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
1: Which yuga?
0: Milyen jugát?
1: Your life span is your yuga.
0: Az élettartalmad a te jugád.
1: Na, mahapralaya came.
0: Eljött a mahapralaya.
1: Everything separated.
0: És minden szétvált.
1: The jiva is searching shelter.
0: A jiva hajlékot keres.
1: To come again to this body.
0: Hogy újra testet öltsön.
1: But you can't decide where.
0: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
1: Because you ask the atma,
0: kérdezed az átmát,
1: atma doesn't give any answer.
0: Átma nem válaszol.
1: Why?
0: Miért?
1: That's it.
0: Ez van.
1: But jiva is trying.
0: De a jiva próbálkozik.
1: Karma will lead us.
0: És a karma vezet minket.
1: So, did you follow Guru Vakya?
0: Követted a Guru Vakya?
1: Did you follow the footsteps of your master?
0: Követted a mester lépéseit?
1: Did you learn everything?
0: Mindent megtanultál?
1: Were you nice to your master?
0: Jó voltál a mesteredhez?
1: When then they will ask you.
0: Téged fognak kérdezni.
1: You were how nice you were to your master.
0: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
1: I don't know what you will answer.
0: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
1: But when he asked me to me how they were behaving to me,
0: de hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem,
1: I will represent you,
0: akkor majd én képvisellek.
1: The best disciples,
0: a legjobb tanítványok voltak.
1: Yes, best,
0: a legjobbak.
1: But reality is different,
0: de a valóság ettől eltérő.
1: Because that I can't change,
0: én nem tudok megváltozni.
1: But parents always protect the children.
0: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
1: So now this is Shivaratri.
0: Úgyhogy Shivaratri van.
1: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas punah again when the Srashti Rachana takes place.
0: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srashti Rachana megtörténik, megtestesül.
1: Then Brahma begins to make his work.
0: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
1: And Vishnu also will get ready.
0: És Vishnu is készülődik.
1: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
0: Így többen koncentrálnak Vishnura.
1: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
0: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
1: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
0: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
1: They each other have beautiful mutual understanding communication.
0: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
1: So the owner of the factory,
0: a gyár tulajdonosa,
1: and manager of the factory,
0: és a gyár igazgatója.
1: So manager always thinks of the owner.
0: A tulajdonos mindig az igazgatóra
1: and
0: gondol.
1: Owner always thinks of the manager.
0: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
1: Perfect.
0: Tökéletes.
1: Then our production is beautiful.
0: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jaye, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So, better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra and feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világ egyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világ egyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen this Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjay Mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjay Mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, hallod a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed, and it means also your back muscles are relaxed, and stomach muscles, the whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazult, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: tedd normál és természetes lélegzett áramlását.
1: I know that I'm inhaling.
0: Tudom, hogy belélegzem.
1: And I know that I'm exhaling.
0: És tudom, hogy kilélegzem.
1: Relax.
0: Lazíts.
1: Feel your legs.
0: Érezd a lábad.
1: The joints.
0: Az ízületeket.
1: The whole body.
0: Az egész testet.

0: Gaia Stadium, the motionless of the body. Feel the motionlessness of the body.
1: Gaia Stadium, a test mozdulatlansága. Érezd a test mozdulatlanságát.
0: Relax.
1: Lazít.

0: incoming and outgoing energy through the body. With the inhalation, you're recharging the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Just this thought.
1: Éppen ezt a gondolatot.
0: How important is this thought?
1: Mennyire fontos ez a gondolat?
0: It's time for your meditation.
1: Most a meditációd ideje van.
0: This you can think after.
1: Ezt majd később is átgondolhatod.
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Analyze your thoughts.
1: Elemezd a gondolataidat.
0: And from many thoughts pick up one major thought.
1: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Tér vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance, from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.
0: Do you have the power?
1: Van
0: Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: That do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought.
1: Hogy fölad ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts. Lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distant of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremts meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful, and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from thy brow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light. Harmony.
1: Fény.
0: Energy.
1: Harmónia.
0: Clarity.
1: Energia. Tisztaság.
0: Confidence.
1: Bizalom.
0: The joy.
1: Az öröm.

0: In the air, in the space.
1: Belső teredben.
0: Imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép
0: hajnal.

0: Újra a légzésed.
1: Feel the whole body.
0: Érezd az egész energiával.
1: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
0: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
1: Be aware of your being here.
0: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed az
0: Gently
1: arcodat.
0: Massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a
0: szemed. Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly with the help of the hands get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hariom. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body.
1: A fizikai testben, a mentális és a finom testben.
0: And these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies.
1: Ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az, erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the uthan and patan.
1: Uthán és patan egyaránt.
0: You see the uthán.
1: De az uthánt látod.
0: But patan is hidden.
1: De a patan ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that patan which was underground in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a patan, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt,
0: but we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that patan is coming up.
1: Most azonban ez a patan
0: and that uthan

0: is sinking in the water down.
1: Ez a patán föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra teremtettek.
0: But you did. And that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel.
0: Then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van. Lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez and bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity.
1: Mi tudjuk elhozni a tisztaságot.
0: And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important. To realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore, it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said.
1: Tehát
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Chinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
1: Ez a chinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
1: Az a tűz, amely a holtesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a csinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a csinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful. Please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum pár laga dena. Please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through mantras,
1: számunkra a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers,
1: az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately, in our heart, and in our thoughts, in our feelings, and our visions, when we meditate. Like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening further.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket Mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Adiós.

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét, kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Trebamo slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yuga-ban nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather.

0: Satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen satsangot tarthatunk.
2: I veliki smo sretnici što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu po tako lijepom vremenu.
0: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
1: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni.
2: I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
0: Every creature like to be happy.
1: Minden teremtmény szeretne boldog lenni.
2: Sva bića žele biti sretna.
0: And we also would like to be happy.
1: És mi is.
2: I mi bismo željeli biti sretni.
0: What is in us which one would like to be happy?
1: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni.
2: Kojto dio nama koji želi biti sretan.
0: Did you ever think over or asked yourself what would like to be happy in you?
1: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
0: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
2: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan?
1: Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
0: There must be someone within us who likes to be happy.
1: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni.
2: Mora u nama postojati netko ko želi biti sretan.
0: And that is our real self.
1: És ez az önvaló.
2: A to je naše pravo jastvo.
0: Not as our body.
1: Nema testin.
2: Ne naše tijelo.
0: Not as our mind.
1: Is nema zelmeng.
2: Ne naš um.
0: Not our desires.
1: Nema vágyaink.
2: Ne naše želje.
0: Not our consciousness.
1: Nem is a tudatunk.
2: Ne naša svijest.
0: But our very real self.
1: Hanem az igazi önvalónk.
2: Nego naše pravo istinsko jastvo.
0: And that real self is the part of God.
1: És ez az önvaló pedig Isten része.
2: A to istinsko jastvo je dio Boga.
0: And God means happiness.
1: Isten pedig a boldogságot jelenti.
2: A Bog znači sreću.
0: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
1: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság.
2: A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
0: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
1: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része.
2: Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno jer ono je dio Boga.
0: What is living in all creatures which would like to be always happy, that is part of God.
1: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek.
2: I on je dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
0: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
1: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van.
2: Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
0: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
1: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel.
2: Jako je čovjek svjestan toga, on nema znanje, spoznaju o jastvu.
0: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
1: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi.
2: Ponekad je to zapravo smiješno jer jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
0: That I am searching myself.
1: Hogy én magamat keresem.
2: Ja tražim samog sebe.
0: And if self is searching self somewhere, will never find anywhere.
1: Ha pedig az önvaló az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: A kad sami tražimo sebe, to ne možemo nikad naći.
0: Self can find only self if it is in two parts somewhere.
1: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A jasno se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
0: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
1: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: I vi ne možete naći svoje jasno ako ono traži sebe negdje drugdje.
0: The other part of our self is God.
1: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je God.
0: And that God is also very different and difficult to realize and accept that is a God.
1: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
0: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
1: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
0: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
1: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat, ahhoz kell a szent iratokat tanulmányozni.
2: Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete skripte.
0: Those holy scriptures known as Dharamsastras.
1: Ezt hívják Dharamsastrának.
2: To su sveti spisi poznati kao Dharamsastra.
0: Sastra means where the truth is described is Sastra.
1: Sastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva.
2: Sastra znači tamo gdje je opisana istina.
0: Sastra means where the thousands names of God is described. It's called Sastra.
1: Azt nevezik Sastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva.
2: Sastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
0: And the Dharma means where the Dharmas are described, their duties.
1: Dharmának pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva.
2: A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
0: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
1: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon.
2: O tome možemo učiti na satsangu.
0: We come to the yoga.
1: Elérkeztünk a jogához.
2: Dolazimo na jogu.
0: We have begin our yoga path.
1: Elkezdtük a jóga utunkat.
2: Krenuli smo na našem putu joge.
0: We are practitioner of yoga.
1: Joga gyakorlók vagyunk.
2: Vježbači smo joge.
0: We are yogi.
1: Jogik vagyunk.
2: Mi smo jogi.
0: And we found something in this.
1: És találtunk ebben valamit.
2: Mi smo tome nešto pronašli.
0: So what do we understand now? What is yoga?
1: És mit értünk most ezzel át? Mi a yoga?
2: És to mi sada razumjemo o jogi? Što je yoga?
0: You are not here only for physical exercises.
1: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
0: And that's not. Mi
2: ste samo zbog tjelesnih vježbi.
0: And that's not all yoga.
1: Nem csak az a yoga.
2: Ali to nije sva yoga.
0: Yoga means union.
1: A yoga az egységet jelenti.
2: Yoga znači jedinstvo.
0: Which unites ourself to the cosmic self.
1: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti.
2: Ono što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
0: Which unites our thoughts with the cosmic one.
1: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
0: Our feelings with the supreme.
1: És az érzéseinket a legfelsőbbel.
2: Naši osjećaj sa najvišim.
0: We should make us happy.
1: Ez boldoggá kell, hogy tegyen minket.
2: Prosto se trebamo osjećati sretni.
0: We should liberate us.
1: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat.
2: Trebamo se osloboditi.
0: We should bring us in the light.
1: A fényhez kell eljutnunk.
2: Dovesti nas u svjetlo.
0: we should bring us to the God.
1: És Istenhez kell eljutni.
0: So what we are doing

0: Aki joga?
1: Tehát amit a szatszangon csinálunk, az a jogának a része.
0: With such a feeling of freedom, that you believe God in that form and in that way, which allows your heart.
1: Azzal a szabadsággal, ahogy a te szíved megengedi, hogy Istenben higgyél, úgy kell itt lenned a szatszangon.
2: Radimo na satsangu, to je dio joge koji nas približava Bogu u onom obliku kojim mi osjećamo u svom srcu.
0: In the believing, we should be free.
1: A hitben szabadnak kéne, hogy legyél.
0: We are bounded to many things.
1: Nagyon sok mindenhez vagyunk kötve.
2: But našem vjerovanju trebamo biti slobodni, jer mi smo vezani za mnoge stvari.
0: But where the question of God comes,
1: de ahol Isten kerül előtérbe,
0: should be freedom and happiness.
1: Ott szabadságnak és boldogságnak kéne lenni.
2: U tim stvarima trebamo osjećati slobodu i sreću.
0: The human mind is very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolult.
2: Ljudski um jako kompliciran.
0: Human mind is educated in different way.
1: Az emberi elmét különböző féleképpen neveljük.
2: Ljudski um obrazovan na više različitih načina.
0: In different languages, in different cultures, in different traditions, in different way.
1: Különböző nyelveken, különböző módokon, különböző nemzetek által és különböző féleképpen.
2: U različitim kulturama, različitim jezicima, različitim načinima.
0: Human intellect became very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolultá vált.
0: There's very hard situations in the human mind.
1: Az emberi elmének nagyon nehéz lett a helyzete.
2: Ljudski um postao jako kompliciran, ima mnogo pitanja u ljudskome umu.
0: To accept or not to accept.
1: Hogy elfogadjon vagy ne fogadjon el valamit.
2: Da li prihvatiti ili ne prihvatiti.
0: To become or not to become.
1: Hogy váljon valamivé vagy ne váljon valamivé.
2: Da li postati ili ne postati.
0: Because the human have lost the reality.
1: Mert az ember elvesztette a valóságot.
2: Mert a csovik izgubja szvárnost.
0: You will know the truth.
1: Megtudod az igazságot.
0: Then there will be no arguments.
1: Akkor nem lesz több kérdés.
2: Kada prestano sva raspravljanja.
0: So because of the attitude.
1: Az emberi hozzáállás miatt.
2: Zbog ljudskih stavova.
0: And because of the humans. Behaviors.
1: És az emberi viselkedés miatt.
2: És zbog ljudskog ponašanja.
0: And humans' desires.
1: És az emberek vágyai miatt.
2: I želja njihovih.
0: God also have to come and give us again the right way.
1: Istennek újra el kell jönnie és megmutatni a helyes utat.
2: Bog treba doći i pokazati nam pravi put.
0: The cosmic law is this. Doesn't matter who is who. Who manifests in physical form have to go through certain suffering.
1: Az isteni törvény vagy kozmikus törvény a következő: ha valaki inkarnálódik, akkor bizonyos szenvedéseken, történéseken keresztül kell, hogy menjen.
0: Body has its dharma.
1: A testnek megvan a maga dharmája.
2: Boži zakon je takav da bez obzira na to ko je to, ako se rodi u ljudskom obliku, treba proći određene patnje.
0: Dharma
2: ima svoj dharmu.
0: Dharma of the body is to be born, to grow and to die.
1: A test dharmája az, hogy megszülessen, növekedjen és meghaljon.
2: Dharma tijela je da se rodi, da raste i da umre.
0: And when you have to walk through the cold mind, then definitely there will be some black spot.
1: És ha keresztül kell sétálnod egy szénbányán, akkor igen valószínű, hogy bepiszkolodsz.
2: Mi akkor morate proći kroz rudnik, sigurno ćete dobiti neke crne mrlje.
0: So doesn't matter if it is a normal person or God incarnates, they have to go through certain difficulties.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy kicsoda, hogy emberi lény, vagy Isten inkarnációja, bizonyos nehézségeken keresztül kell, hogy menjen.
2: Bez obzira na to da li se Bog ili običan čovjek inkarnira, trebaju proći kroz određene teškoće.
0: Different between God and us is this, that we came according to our karma in this world and God comes with his free decision.
1: Isten és mi között

0: köztünk a különbség az, hogy mi bizonyos karmák miatt jöttünk ide, Isten viszont szabad akaratából.
1: Разлика između нас и Бога je ta, da smo mi na svijet došli zbog naše karme, a on je došao prema vlastitoj odluci.
2: Though he has a free decision, but still he has to accept certain things.
0: Annak ellenére, hogy szabad akaratából jött ide, bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjon.
1: Iako je Bog došao prema vlastitoj odluci, i on mora prihvatiti određene stvari.
2: And for that purpose, for that reason, God have to incarnate time to time.
0: És ez az oka annak, hogy Istennek időről időre inkarnálódnia kell.
1: Mi s tog se razloga Bog inkarnira s vremena na vrijeme.
2: We spoke yesterday very much about curse.
0: Tegnap sokat beszéltünk az átkokról.
1: Úgyhogy sem mnogo govorili o kletvi.
2: The curse, which is most terrible thing.
0: Az átok a legszörnyűbb dolog.
1: Kletva je najstrašnija stvar.
2: God protect us from those curses.
0: Isten áldjon meg bennünket ezektől az átkoktól.
1: Neka nas Bog zaštiti od takvih kletvi.
2: The curse can also attack the God himself.
0: Az átok még magát Istent is megtámadhatja.
1: Kletva može naštetiti samome Bogu.
2: And he have to accept also.
0: És azt is el kell, hogy fogadja.
1: I on to također mora prihvatiti.
2: No one gives curse without any reason.
0: Senki nem átkoz csak úgy, ok nélkül.
1: Mert niko ne daj kletvu bez nekog razloga.
2: Sometimes God is doing purposely something.
0: Néha Isten direkt csinál dolgokat.
1: Ponekad Bog namírno učini nešto.
2: Because he know there is no other way out.
0: Mert tudja, hogy egyszerűen nincs más mód rá.
1: Mert zná, de drugok načina nema.
2: Though he have to suffer for some time, but he have to do it.
0: Néha emiatt szenvednie kell, de mégis így tesz.
1: Jako zná, de mora patiti neko vrijeme, on to naprosto mora napraviti.
2: So, though he did purposely, and he know what he is doing and why he is doing, and that's why also he is ready to accept that he did.
0: És azért, mert szánt szándékkal tette, tudta, hogy miért teszi, ezért tudja elfogadni.
1: I on zna, što čini, i zašto to učinio, i zato prihvaća svoja djela,
0: az eredményt.
2: And for that reason, he had to suffer.
0: És emiatt kell, hogy szenvedjen.
1: I zato mora patiti.
2: So, we knew from past lessons why God was incarnated.
0: Tehát az elmúlt felolvasásokból megtudtuk, hogy Isten miért inkarnálódik.
1: So that, proteklim lekciama smo naučili zašto se Bog mora inkarnirati.
2: Now, the wise Yajnavalkya says to Rishi Bhardwaj, listen, there was also one curse which was given to Vishnu by Narada.
0: Itt ott tartottunk, hogy Yajnavalkya elmondta, hogy
2: The Rishi Yajnavalkya said to Rishi Bhardwaj.
0: Tehát a Yajnavalkya Rishi mondta Rishi Bhardwajnak,
2: that once Narada also gave the curse to God Vishnu.
0: Hogy egyszer Narada is megátkozta az Úr Vishnut.
1: Mudrac Yajnavalkya je rekao mudracu Vači, da je Narada jednom prokleo gospoda Vishnua.
2: And that's why Vishnu have to incarnate again for that reason.
0: És emiatt kell Vishnunak újra inkarnálódnia.
1: I zato se Vishnu mora ponovno inkarnirati.
2: So there are many, many reasons why God incarnates.
0: Tehát nagyon sok oka van annak, amiért Isten inkarnálódik.
1: Tako postoji mnogo razloga zašto se Bog inkarnira.
2: If you follow and remember this Ramayana what I'm reading, it is where was spoken in Bhardwaj Ashram.
0: Tehát ha követted, amit olvastam, akkor a Ramayanában, akkor emlékezhetsz rá,

0: गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी. Once the Narada gave this curse to the god Vishnu.
1: Egyszer Narada elátkozta az Úr Vishnut. Jednom je Narada prokla Vishnua.
0: And that was also the reason that God has to incarnate again.
1: És ez is az oka volt annak, hogy Istennek inkarnálódnia kell.
2: Mi történt a kajrbi razlog, da se Bog ponovno mora inkarnirati?
0: While listening to the words of Lord Shiva.
1: Miközben az Úr Shiva szavait hallgatjuk,
2: és slušajući riječi Gospoda Shive,
0: Parvati was full of devotion.
1: És ebben Parvati hallgatta, teli volt ő odaadással.
2: Parvati bila puna devocije.
0: Very happy.
1: Nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: She had a full of her heart with devotion to God Vishnu.
1: Vishnu iránti odaadással volt telve a szíve.
2: Srce bilo ispunjeno predanošću Gospoda Vishnu.
0: Overwhelmed.
1: Színültig tele volt.
2: Bila je sva obuzeta time.
0: Very happy.
1: És nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: And as she heard this,
1: és amint ezt meghallotta,
2: akad je to čula,
0: it was like throwing big stone on the rock in the peaceful lake.
1: Olyan volt számára, mintha egy nagy sziklát dobnánk a egy csöndes tóba.
2: Úgynak je bio kao da je kamen pao u mirno jezero.
0: Parvati was shocked.
1: Parvati sokot kapott.
2: Parvati je bila šokirana.
0: She said,
1: azt mondta,
2: rekla je,
0: Narada gave the curse to Vishnu. Narada is a great, great bhakta, devotee of Vishnu.
1: Narada átkozta meg Vishnut, hát ő egy nagy baktája, követője Vishnunak.
2: Narada de prokleo Vishnu, on je veliki, veliki bakta Vishnu.
0: Narada is wise one.
1: Narada bölcs.
2: Narada je mudar.
0: And great devotee of Vishnu.
1: És nagy odaadó híve Vishnunak.
2: Veliki Vishnu posvečenik.
0: How is possible that Narada give curse to God Vishnu?
1: Hogyan lehetséges az, hogy Narada átkozta el az Úr Vishnut?
2: I kako je moguće da je Narada prokleo Vishnua?
0: No, this is not possible.
1: Ez nem lehetséges.
2: Ne, to nije moguće.
0: We can believe everything.
1: Mindent elhihetünk.
2: Možemo vjerovati bilo što.
0: Someone can sit here, Turyanan. That is the best. Yeah, some people should come and sit 2-3 here.
1: Jöjjön ide egy-két ember, üljön ide.
2: Može dvoje, troje ljudi sjesti.
0: Kiran, come here. Children, come here and sit.
1: Gyerekek, gyertek
0: yes.
1: ide, és üljetek.
0: You are not a children.
2: Evo, djeca mogu doći sjesti.
0: Come.
1: Oda.
0: Tak, dobre. You see? Of course, every children can come and sit here.
1: Persze, minden gyerek ide ülhet.
0: Who is under 10 years.
1: 10 év alatt.
2: Sva djeca ispod 10 godina mogu doći sjesti ovamo.
0: Therefore, Parvati said,
1: ezért Parvati azt mondta,
2: Parvati je rekla,
0: Karan kavan srap munni dina, kaya paradrama pati kina. Ye prasang mohi kahu mura purari, मुनि मन मो आचरज भारी. Why?
1: Miért?
2: Zašto?
0: Why?
1: Miért?
2: Zašto?
0: What was the reason?
1: Mi volt az oka?
2: Koji bio razlog?
0: Why Narada gave the curse to God Vishnu?
1: Miért átkozta meg Narada az Úr Vishnut?
2: Zašto je Narada prokleo Boga Vishnua?

0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmi? Pani Gospod Lakshmi, Ura.
0: The Lord of Lakshmi, God Vishnu.
1: Lakshmi Ura, Bob Vishnu, Gospod of Lakshmi.
0: What mistake he have done?
1: Milyen hibát követett el? Kakvito grešku učinio?
0: What have God done that Narada gave him the curse?
1: Mit tett Isten, hogy Narada megátkozta? Što je to Bog učinio da ga je Narada prokleo?
0: Is not believable.
1: Ez hihetetlen. To je nevjerojatno.
0: O Lord Shiva.
1: O Ur Shiva. O Gospode Shiva.
0: I am very surprised.
1: Nagyon meglepez engem. Ja sem jako iznenađena.
0: Tell me the story.
1: És mondd el a történetet.
0: Or the reason.
1: Vagy az okot. Ispričaj mi tu priču i razlog.
0: For which sake the Narada lost his knowledge and he gave the curse to Vishnu.
1: Mi az oka annak? Miért vesztette el Narada a tudását és átkozta meg az Úr Vishnu? Zbog čega to Narada izgubio svoje znanje i prokleo Vishnua?
0: It is surprising.
1: Nagyon meglepő. To je iznenađujuće.
0: Tell me.
1: Meséld el.
0: Tell me the whole story.
1: Az egész történetet.
0: Because I can't believe.
1: Mert nem tudom elhinni. Ispričaj mi cijelu priču jer ja ne mogu to vjerovati.
0: Lord, be merciful to me.
1: Uram, légy kegyelmes hozzám. Gospode, budi milostiv prema meni.
0: Suddenly I lost my inner peace.
1: Hirtelen elvesztettem a belső nyugalmamat. Mert iznenada sem izgubila svoj unutarnji mir.
0: Suddenly I lost my inner confidence.
1: Hirtelen elvesztettem a belső bizalmamat. Izgubila sem svoje unutarnje pouzdanje.
0: My vrittis begins to boil.
1: A vrittiem elkezdtek fortyogni. Moj su vritti počeli kuhati.
0: Narada give the curse to God, to Vishnu.
1: Narada megátkozta az Úr Vishnu. Narada daje prokleo Gospoda Vishnua.
0: That's like a knife in my heart.
1: Ez olyan, mintha egy kés döftek volna a szívembe. Kao da mi se nož zario u srce.

0: जय जस रघुपति करही जब सो तस ते ही सन हो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। देन लॉर्ड शिवा ही लाफ्ड He smiled.
1: És akkor az Úr Shiva nevetni, mosolyogni kezdett.
2: Tehát se Gospod Shiva nasmial i nasmiešio.
0: No one is wise one.
1: Senki sem bölcs.
2: Nitko nije múder.
0: And no one is the foolish one.
1: És senki sem bolond.
2: I nitko nije glup.
0: It only happens as God's will.
1: Minden Isten akarata szerint történik.
2: To se događa samo prema Božjoj volji.
0: How God Rama gives the buddhi to someone, one acts in that time according to their buddhi, their thoughts.
1: Ahogy az Úr Rama valakinek megadja azt a bizonyos buddhit, tudást ahhoz, hogy éppen akkor ott úgy cselekedjen, ahogy
2: Gospod
1: ő akarja.
2: Kako Gospod Rama da nekome budi, tako osoba u određenom trenutku reagira prema tome.
1: Naravno to i Rama okorja.
2: Prema svojim mislima.
0: Therefore we pray always, Lord, give us sadbuddhi, the positive intellect.
1: Ezért imádkozunk mindig úgy, hogy Uram, adj nekem sadbuddhit, pozitív intellect.

0: mindig úgy fogunk gondolkozni, amilyenek belül vagyunk.
1: Mert mi úgy rozmýšľamo u skladu sa onime, što je u nama.
0: Cselekszünk, ahogy gondolkodunk.
1: A djelujemo prema našim myslima.
2: Therefore, it's very important that we have good intellect.
0: Ezért borzasztó fontos, hogy jó intellektusunk legyen.
1: I zato je jako važno da imamo pozitivan, dobar intelekt.
2: Sometimes one does very terrible thing and after one is so unhappy. Say, my God, why I have done this?
0: Néha az ember szörnyű dolgokat követ el, és utána nagyon boldogtalan, hogy Istenem, miért tettem ezt?
2: That time our buddhi was confused.
0: Mert akkor a buddhink zavarodott volt.
1: Ponekad učinimo nešto loše i onda smo jako, jako nesretni i pitamo se, o Bože, zašto sam to učinio? U to doba kad smo to napravili, naš intelekt je bio jako konfuzan, smušen.
2: Sad buddhi. If anyone makes some stupid things, then we said God give him or her sad buddhi, the good intellect, positive intellect.
0: Ha valaki butaságot csinál, akkor imádkozzuk azt, hogy Uram, adj neki pozitív intellektust.
1: Kad neku čini neku glupu stvar, onda se molimo Gospode podaruj njoj ili njemu sad budi pozitivan intelekt.
2: Kahun Ram gun gat, Bhardwaj sadar sunahu. भव भंजन रघुनाथ भजूं तुलसी तजिमान पद ग्रेट सेज यज्ञवाल्क्य सेज
0: अनच संत यज्ञवाल्क्य következőt mondta
1: veliki svetac yagyavalkya je rekao
2: o sej bhardwaj
0: o bhardwaj sent
1: o svetce bhardwaj
2: I'm going to tell you the supreme the divine quality of ramchandra ji god rama
0: Elmesélem neked az Úr Ráma, Rámának, Rámcsandradzsinak a legfelsőbb tulajdonságait.
2: You listen. Réci
1: o Božanskoj, o najvišoj osobini Rámcsandradzsia.
2: Listen to my telling.
0: Hallgasd a történetemet.
1: Poslušaj moju priču.
2: Tulsidasji said.
0: Tulsidasji pedig azt mondja.
1: Tulsidasji je rekel.
2: The destroyer of ego and proudness and liberator of our birth and death.
0: Az egónk és a büszkeségünk lerombolója és az élet-halál körforgásából kiszabadító.
1: Onaj koji uništava naš ego i naš ponos i oslobađa od rađanja i smrti.
2: The lord of dynasty Ragukula.
0: Ragukul dinastija ura.
1: Gospod iz dinastije Ragukula
2: meditate and sing his name with devotion.
0: Meditál és ezt a nevet odaadással énekli.

0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. It's a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rains and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha